Sean O'Dwyer, Banach Déle, se dimmer lina fírne der dín se gata, agus Alton O'Dwyer in sin in a hanta ed un mauran, agus na sleonan, the Ard Groom, sliavlochra, agus nac na baul a cholamid in sin, Banach Déle an anam. Tuk me deras ag glasari in a nechanéle, bana na sír, agus siad cian eile gatangan na hóran, et ha samaluch anu, dar tedil moro sín dova talafála íslódal in is agi ar Bandcamp, agus ta Steve Cooney in a tantan seo, agus kasashi, brodach, í ghoira.